mahanyelo athu mahanyelo athu naonoko ubindu lwakungu radio Msambiki uti sako sihena mithetho milayo ni mahanyelo avachopi mahanyelo athu naonoko ufanela kuva uningela tigondo kavapya.